Szeretettel köszöntelek benneteket. A Halleluja énekeskönyvből énekeljük közösen a 321-es számú éneket, amely így kezdődik, Uram, te hozzád futok.